0: Aran malakara akaradele sima o kini o. Aran malakara akaradele sima kini o. Hello. Alagbaka Olukayode lati ku ola. Oya kini o, aran mo lakara, akara dele simo kini o.
1: Ojo. Ojo.
0: Ojo. Oda, eja fe lomi laye be ba gba a so fun yin. Oje. Aran mo lakara, akara dele simo kini o.